0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Már félgőzzel megy az erőmű. Újabb földgázkutatás kezdődhet. Nehéz helyzetben a tógazdaságok, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben. Már 800 megawatt fölött termel, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően zajlik. A reaktor hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 működik, így másodpercenként csak nem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyes turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára is ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményt. Újabb három térségben indulhat kutatás földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel környékén kezdődhetnek meg a munkák a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés, az év első felében több mint 900 ezer köbméter földgázt és csak nem 600 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás csak nem 60%-át fedezte. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, mondta rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
3: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 000 hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehálászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el.
2: 2 év múlva lesz az esemény, de már több mint 6 millió belépőt eladtak rá. A Los Angeles-i olimpiára az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyike pillanatok alatt elkelt. A következő értékesítés jövőre lesz, hogy mikor, azt egyelőre nem közölték a szervezők. Los Angeles 1932 és 84 után harmadszor ad otthont nyári ötkarikás játékoknak, míg paralimpiát először tart majd. Ma sok napsütésben van részünk, némi felhővel. Csapadék nem lesz, a szél olykor viszont megélénkülhet. 28-29 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap kezdetben derűs idő ígérkezik, majd délutántól a Dunántúlon, valamint térségünkben heves záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Kelet felé tolódik a csapadék. A légmozgás több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Napközben 24 és 33 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, délnyugaton maradhat alacsonyabb a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM.

0: zavar, mint az elmám. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: A növényzettel is védenék a Tarna maradék vízét. Több hektáron pusztított a tűz Eger határában. Ünnepi külsőt kapott a kékestetői csúcskő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Nagy területen pusztított tűz pénteken Eger külterületén, a Felnémeti Béke utca közelében. A lángok a száraz növényzetről az erdős területre is átterjedtek, és estére mintegy 20 hektárt érintettek. A tűz egy időben már csak körülbelül 300 méterre volt a város határtól, lakóterület azonban nem került veszélybe. Az oltást a nehezen járható terep is hátráltatta, ezért több település hivatásos és önkéntes tűz oltói dolgoztak a helyszínen. A lángokat péntek estére sikerült megfékezni, személyi sérülés nem történt, tudósít a HEOL. A kritikusan alacsony vízállás miatt korlátozásokat vezetett be a Tisza-tó térségében a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A tartós aszály számlájára írható, hogy a tározó vízszintje az elmúlt időszakban naponta 8 cm-rel csökkent, és már a korábbi nyári negatív rekordot is megdöntötte. A vízügy ezért korlátozza, illetve felfüggeszti a nem kommunális célú vízleadásokat, köztük a mezőgazdaságot. Gazdasági használatot. A Tisza-tó vízszintjét nem engedik a 610 cm-es téli üzemi szint alá csökkenni. Elsőbséget élvez az ivóvízellátás biztosítása. Szolnok és térségében mintegy 100 ezer, a keleti főcsatorna mentén pedig 120 ezer ember ellátása függ a rendelkezésre álló vízkészlettől. Az alacsony vízállás miatt több vízitúrás szolgáltatás is leállt. A Tisza-tavi ökocentrum kishajós és GPS-es csónak túrái sem indulnak, tudta meg a HEOL. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
3: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Egy ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
2: Rendkívüli megoldással próbálják mérsékelni a kiszáradó hevesi patakok további vízveszteségét. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság döntése szerint nem vágják le a növényzetet a patakmedrekben, így csökkentenék a vízfelszínt érő napsugárzást és ezzel a párolgást. Sírok térségében nem csak a Tarna vízhozama csökkent drasztikusan. A Kígyós patak kiszáradt, több forrása is elapadt, és a Szabás patak egyes részei szintén szárazak. Túza Gábor, Sirok polgármestere szerint a Tarnában náluk még csordogál némi víz. Verpelét környékén azonban már szinte keresni kell azt a mederben. A folyó vízhozama rövid szakaszon is jelentősen változhat, amit a talaj vízzáró rétegeinek eltérő mélysége is befolyásolhat, írja a Vármegyei Heti Lap. Augusztus 28-áig folytatódik a Gyöngyösi Felsővárosi Katolikus Karitász jótékonysági tanszer gyűjtése. A felajánlásokkal nehéz helyzetben lévő családok gyermekeinek iskola kezdését szeretnék megkönnyíteni. Iskolatáskákat, toltartókat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és más tanszereket is várnak, amelyek lehetnek újak vagy jó állapotú, még használható darabok. Péntekig a Petőfi Sándor utcai 2. Rákóczi Ferenc katolikus általános iskolában lehet leadni az adományokat. A felsővárosi római katolikus főplébánia Szent Bertalan utcai irodájában szintén várják a felajánlásokat, számolt be róla Gyöngyös ma. Az asszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A Közép-Tisza vidéki horgászegyesületek szövetsége nyáron több alkalommal végzett halmentést az ártéri horgásztó vízterületén, ahonnan több száz kilogramnyi példányt juttattak vissza a Tisza folyó szolnoki szakaszára. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat előbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
4: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehalászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
2: Több rendkívüli esetnél is segítséget nyújtottak az elmúlt napokban a hatvani polgárőrök. Járőrözéseik során rendszámfelismerő rendszerüket is használták, amellyel a körözött járművek kiszűrését segítik. Egy kigyulladt kukánál a polgárőrök oldották el a tüzet, egy közlekedési baleset helyszínén pedig szintén közreműködtek. Emellett egy feltört autót is biztosítottak a szükséges intézkedések idejére. A járőrök egy illegális hulladéklerakót is feltérképeztek 60-ban, amelyet a hulladékradar alkalmazáson keresztül jelentettek, hozta a hírt a Heol. Ismét megújult Magyarország legmagasabb pontjának egyik jelképe a kékestetői csúcskő. A gyöngyösi Városom Szeretlek Egyesület tagjai az augusztus 20-ai ünnep előtt újra festették a piros-fehér-zöld színű követ. A civil szervezet hosszú évek óta rendszeresen gondoskodik a kékestetőn álló jelkép karbantartásáról. Az idei színfrissítésben Terjék Ferenc mellett Szókovács Péter, Gyöngyös polgármestere is részt vett. A csúcskő így frissen festve várja az ország tetejére érkező kirándulókat, írja a heol.hu. Sikerült összegyűjteni a szükséges pénzt a nagyúti Cékmány Hanna újabb barcelonai műtétjére. A 10 éves kislány családja már át is utalta a beavatkozás 4900 eurós árát, amelyet nagyrészt adományokból teremtettek elő. Hanna háromszoros agyvérzéssel született, maradandó agykárosodást szenvedett, jelenleg kerekesszékkel közlekedik és folyamatos terápiára szorul. A szeptember 15-i operációtól azt remélik, hogy javulhat a mozgása, és könnyebbé válhat számára a mindennapi élet. A családnak a műtét mellett az utazás, a barcelonai szállás és az ezt követő rehabilitáció költségeit is elő kell teremtenie, számolt be róla a Heol. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 28, az éjjeli minimum 10 fok lehet.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok. Elindult a nyár utolsó hete, a naptár szerint legalábbis. Augusztus 24-e van, a mai hétfő a Bertalanok névnapja. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. A reggeli menü pedig egy brit szendvics, közepén Karamellel, harmadikként Robbie Williams, mindjárt Karamell, elsőként pedig a Sugar Babes jön. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, az év 236. napján, augusztus 24-e van, ez a nap pedig az időszámításunk szerinti 79. esztendőben elég tragikusan alakult. A Vezúv kitörése ugyanis ezen a napon pusztított el Pompei városát. Robbie Williams után pedig abban reménykedve, hogy ma semmi ilyesmi nem vár ránk, és mindenkinek jól indul majd a hete. Tom Novi folytatja a Your Buddy-val, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha már is van közlekedési hírvárom.

0: Ezt a FM a legjobb zenék, rögtön fél hét, a friss hírek vannak soron, a végén részletes időjárás jelentés, előjáróban annyit, kellemes időnk lesz, a hét első napján 26-32 fok, napsütés, némi gomoly felhő, a nap első felében elszórtan egy-egy futózápor sem kizárt. Még több info erről hamarosan, aztán Pink folytatja a Stupid Girls-zel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Több hektáron pusztított a tűz Eger határában. Vízkorlátozásokat vezettek be a Tiszatónál, újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Nagy területen pusztított tűz pénteken Eger külterületén, a Felnémeti Béke utca közelében. A lángok a száraz növényzetről az erdős területre is átterjedtek, és estére mintegy 20 hektárt érintettek. A tűz egy időben már csak körülbelül 300 méterre volt a város határtól, lakóterület azonban nem került veszélybe. Az oltást a nehezen járható terep is hátráltatta, ezért több település hivatásos és önkéntes tűz oltói dolgoztak a helyszínen. A lángokat péntek estére sikerült megfékezni, személyi sérülés nem történt, tudósít a HEOL. A kritikusan alacsony vízállás miatt korlátozásokat vezetett be a Tisza-tó térségében a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A tartós aszály számlájára írható, hogy a tározó vízszintje az elmúlt időszakban naponta 8 cm-rel csökkent, és már a korábbi nyári negatív rekordot is megdöntötte. A vízügy ezért korlátozza, illetve felfüggeszti a nem kommunális célú vízleadásokat, köztük a mezőgazdaságokat. Gazdasági használatot. A Tisza-tó vízszintjét nem engedik a 610 cm-es téli üzemi szint alá csökkenni. Elsőbséget élvez az ivóvízellátás biztosítása. Szolnok és térségében mintegy 100 ezer, a keleti főcsatorna mentén pedig 120 ezer ember ellátása függ a rendelkezésre álló vízkészlettől. Az alacsony vízállás miatt több vízitúrás szolgáltatás is leállt. A Tisza-tavi ökocentrum kishajós és GPS-es csónak túrái sem indulnak, tudta meg a HEOL. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 28, az éjjeli minimum 10 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Kellemes idővel indul a hét, de a nap első felében lehet egy-egy futózápor is. Persze nem ez lesz a legjellemzőbb, hanem a napsütés, némi gomolyfelhő és a 26-32 fok közötti maximum. Beyoncé dalával megy tovább a hétfő reggel. Szól már is a Naughty Girl a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mennyire bizarr ez a címe magyarul az OMC slágerének, ez biztos szól majd hét után. És jön Rúzsa Magdi is. És jöhet a közlekedési info is, ha már is van, 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A növényzettel is védenék a torna maradék vizét. A hétvégéig várják a tanszeradományokat Gyöngyösön, nehéz helyzetben a hazai tógazdaságok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Rendkívüli megoldással próbálják mérsékelni a kiszáradó hevesi patakok további vízveszteségét. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság döntése szerint nem vágják le a növényzetet a patakmedrekben, így csökkentenék a vízfelszínt érő napsugárzást és ezzel a párolgást. Sírok térségében nem csak a tarna vízhozama csökkent drasztikusan. A kígyós patak kiszáradt, több forrása is elapadt, és a szabás patak egyes részei szintén szárazak. Túza Gábor, Sirok polgármestere szerint a tarnában náluk még csordogál némi víz. Verpelét környékén azonban már szinte keresni kell azt a mederben, írja a Vármegyei Heti Lap. Augusztus 28-áig folytatódik a Gyöngyösi Felsővárosi Katolikus Karitász jótékonysági tanszer gyűjtése. A felajánlásokkal nehéz helyzetben lévő családok gyermekeinek iskola kezdését szeretnék megkönnyíteni. Iskolatáskákat, toltartókat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és más tanszereket is várnak, amelyek lehetnek újak vagy jó állapotú, még használható darabok. Péntekig a Petőfi Sándor utcai II. Rákóczi Ferenc katolikus általános iskolában lehet leadni az adományokat. A felsővárosi római katolikus főplébánia Szent Bertalan utcai irodájában szintén várják a felajánlásokat, számolt be róla Gyöngyös Ma. Az asszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A Közép-Tisza vidéki horgászegyesületek szövetsége nyáron több alkalommal végzett halmentést az ártéri horgásztó vízterületén, ahonnan több száz kilogramnyi példányt juttattak vissza a Tisza folyó szolnoki szakaszára. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat előbbi hosszú távú stratégiát sürget. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 28, az éjjeli minimum 10 fok lehet.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok, 7 órát hagytuk el pár perccel. Jó utat annak, aki elindult, ha már is van közlekedési infó, várom. 0620 55 55 155. Ebben a fél órában a Ford Accord jön az Inno Sunshine-nal. Itt lesz a Soul Searcher, de csak Sarah Connor után. Let's get back to bad boy. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: West Coast for life. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.

0: in my face.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 24-e van, hétfő, Bertalan napja, és a furcsa zenék világnapja. Na most mi a furcsa zene? Hát ugye ez egyénfüggő, mindenkinek van kedvenc stílusa, vannak kedvenc előadói, és ami ebbe a halmazba nem fér bele, az a furcsa zene. A mai nap célja, hogy néha hallgassunk olyan zenét is, ami nekünk furcsa, amilyet nem szoktunk hallgatni. Úgyhogy rockerek, rapperek, jöjjön egy kis pozitív energiától duzzadó pop dance, Soul Searcher, Feel in Love a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, hogy milyen idővel indul a hét, kiderül a hírek végén. Egy-két szóban tényleg csak annyit, hogy kellemes, 26-32 fok lesz, sok napsütéssel, némi gomoly felhővel a nap első felében, elszórtan futózáporokkal. Részletek és a folytatás mindjárt, aztán az Allianz Ethnic jön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Rendszámfelismerővel is járőröznek 60-ban. Ünnepi külsőt kapott a kékestetői csúcskő. Összegyűlt a pénz a nagyúti kislány műtétjére. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy jemendi rékát hallják. Több rendkívüli esetnél is segítséget nyújtottak az elmúlt napokban a 60-i polgárőrök. Járőrözéseik során rendszámfelismerő rendszerüket is használták, amellyel a körözött járművek kiszűrését segítik. Egy kigyulladt kukánál a polgárőrök oldották el a tüzet, egy közlekedési baleset helyszínén pedig szintén közreműködtek. Emellett egy feltört autót is biztosítottak a szükséges intézkedések idejére. A járőrök egy illegális hulladéklerakót is feltérképeztek 60-ban, amelyet a hulladékradar alkalmazáson keresztül jelentettek, hozta a hírt a Heol. Ismét megújult Magyarország legmagasabb pontjának egyik jelképe a kékestetői csúcskő. A gyöngyösi Városom Szeretlek Egyesület tagjai az augusztus 20-ai ünnep előtt újra festették a piros-fehér-zöld színű követ. A civil szervezet hosszú évek óta rendszeresen gondoskodik a kékestetőn álló jelkép karbantartásáról. Az idei színfrissítésben Terjék Ferenc mellett Szókovács Péter, gyöngyösi polgármestere is részt vett. A csúcskő így frissen festve várja az ország tetejére érkező kirándulókat, írja heol.hu. Sikerült összegyűjteni a szükséges pénzt a nagyúti Cékmány Hanna újabb barcelonai műtétjére. A 10 éves kislány családja már át is utalta a beavatkozás 4900 eurós árát, amelyet nagyrészt adományokból teremtettek elő. Hanna háromszoros agyvérzéssel született, maradandó agykárosodást szenvedett, jelenleg kerekesszékkel közlekedik és folyamatos terápiára szorul. A szeptember 15-i operációtól azt remélik, hogy javulhat a mozgása, és könnyebbé válhat számára a mindennapi élet. A családnak a műtét mellett az utazás, a barcelonai szállás és az ezt követő rehabilitáció költségeit is elő kell teremtenie. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 28, az éjjeli minimum 10 fok lehet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 24-én hétfőn. Sok boldogságot a névnapos Bertalanoknak, és Isten értesse a szülinaposokat is. 1948-ban a mai napon született Jean-Michel Jarre, francia zeneszerző, billentyűs, az elektronikus, ambient és new age zene történetének egyik legfontosabb úttörője. 1955-ben ezen a napon született Jeffrey Daniels, a Shalamar alapító tagja. ...1951-ben ugyancsak a mai napon született Michael Derosier, az amerikai Heart együttes oszlopos tagja. ...1958-ban a mai napon született Steve Guttenberg, amerikai színész, a 80-as évek olyan legendás filmjeinek főszereplője, mint a Három férfi és egy bébi, vagy a Rendőrakadémia sorozat. A sort a 97-es születésű norvég zenei producer Ellen Walker zárja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Két autó koccant Budapest felé az M3-ason kerekharasznál, 4-5 kilométeres a dugó. Köszönjük Tibinek, 0620 55 55 155 ide küldte infóját. Ebből még több a hírekben, 8 után pedig jön majd a Red Bull Pilbaker. És a Stakabú is. Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Mm-hmm.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Több hektáron pusztított a tűz Eger határában. Vízkorlátozásokat vezettek be a Tiszatónál, újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Nagy területen pusztított tűz pénteken Eger külterületén, a Felnémeti Béke utca közelében. A lángok a száraz növényzetről az erdős területre is átterjedtek, és estére mintegy 20 hektárt érintettek. A tűz egy időben már csak körülbelül 300 méterre volt a város határtól, lakóterület azonban nem került veszélybe. Az oltást a nehezen járható terep is hátráltatta, ezért több település hivatásos és önkéntes tűz oltói dolgoztak a helyszínen. A lángokat péntek estére sikerült megfékezni, személyi sérülés nem történt, tudósít a HEOL. A kritikusan alacsony vízállás miatt korlátozásokat vezetett be a Tisza-tó térségében a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A tartós aszály számlájára írható, hogy a tározó vízszintje az elmúlt időszakban naponta 8 cm-rel csökkent, és már a korábbi nyári negatív rekordot is megdöntötte. A vízügy ezért korlátozza, illetve felfüggeszti a nem kommunális célú vízleadásokat, köztük a mezőgazdaságot. Gazdasági használatot. A Tisza-tó vízszintjét nem engedik a 610 cm-es téli üzemi szint alá csökkenni. Elsőbséget élvez az ivóvízellátás biztosítása. Szolnok és térségében mintegy 100 ezer, a keleti főcsatorna mentén pedig 120 ezer ember ellátása függ a rendelkezésre álló vízkészlettől. Az alacsony vízállás miatt több vízitúrás szolgáltatás is leállt. A Tisza-tavi Ökocentrum kishajós és GPS-es csónak túrái sem indulnak, tudta meg a HEOL. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 28, az éjjeli minimum 10 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként a Chilean a francia Mojo Duo második hivatalos kislemeze, amely a világhírű Lady Hear Me Tonight után jelent meg 2001. április 2-án. Ez is hatalmas siker volt Európában, olyannyira, hogy a slágerlistákon, például Magyarországon és Finnországban is egészen a harmadik helyig menetelt. Jó reggelt, jó utat, jó hetet kívánok, 5 perccel múlt 8, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Best FM, a legjobb zenék, ahogy azt korábban Tibi is jelezte, baleset miatt 4-5 kilométeres a dugó az M3-ason Budapest felé Kerekharasznál, és nehéz a bejutás ma reggel is, mondhatjuk így, Szentendréről a 11-es főúton, ráadásul a 19-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon szintén baleset történt. Jó utat, a közlekedési infókat a 0620-55-55-155-re várom. Egyik nagyság a másik után George Michael-t, Prince követi, The Greatest Romance ever sold the best time.

0: Best FM-mel a legjobb zenék. A nyári szünet utolsó hete kellemes idővel indul, de azért néhol futózápor nem kizárt, 26-32 fok valószínű, sok napsütés némi komoly felhővel. Részletek még hallhatóak a hírek végén, mindjárt 8:30. Jó reggelt, a Stars on 54-ra megyünk tovább nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A növényzettel is védenék a tarna maradék vízét. A hétvégéig várják a tanszeradományokat Gyöngyösön. Nehéz helyzetben a hazai tógazdaságok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Rendkívüli megoldással próbálják mérsékelni a kiszáradó hevesi patakok további vízveszteségét. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság döntése szerint nem vágják le a növényzetet a patakmedrekben, így csökkentenék a vízfelszínt érő napsugárzást és ezzel a párolgást. Sírok térségében nem csak a tarna vízhozama csökkent drasztikusan. A kígyós patak kiszáradt, több forrása is elapadt, és a szabás patak egyes részei szintén szárazak. Túza Gábor, Sirok polgármestere szerint a tarnában náluk még csordogál némi víz. Verpelét környékén azonban már szinte keresni kell azt a mederben, írja a Vármegyei Heti Lap. Augusztus 28-áig folytatódik a gyöngyösi felsővárosi katolikus Karitász jótékonysági tanszer gyűjtése. A felajánlásokkal nehéz helyzetben lévő családok gyermekeinek iskola kezdését szeretnék megkönnyíteni. Iskolatáskákat, toltartókat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és más tanszereket is várnak, amelyek lehetnek újak vagy jó állapotú, még használható darabok. Péntekig a Petőfi Sándor utcai II. Rákóczi Ferenc katolikus általános iskolában lehet leadni az adományokat. A felsővárosi római katolikus főplébánia Szent Bertalan utcai irodájában szintén várják a felajánlásokat, számolt be róla a Gyöngyös Ma. Az asszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A Közép-Tisza vidéki horgászegyesületek szövetsége nyáron több alkalommal végzett halmentést az ártéri horgásztó vízterületén, ahonnan több száz kilogrammnyi példányt juttattak vissza a Tisza folyó szolnoki szakaszára. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat előbbi hosszú távú stratégiát sürget. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 28, az éjjeli minimum 10 fok lehet.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Blast FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 24-én, azon a napon, amelyen 1842-ben József Nádor elhelyezte a pest-budai Széchenyi Lánchíd alapkövét, vagy azon a napon, amelyen 1988-ban megszületik az első magyar lombikbébi a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, és azon a napon, amelyen 2026-ban kellemes nyári időnk lesz 26-32 fokkal, sok napsütéssel, itt-ott gomoly felhővel futó záporral. Most pedig jöjjön egy dal az álmokról. Gabriel és a Dreams folytatja a Best reggelt.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Annak hallatán, hogy egy hét múlva vége a nyári szünetnek, van, aki sírva fakad, és van, aki már alig várja, hogy újból lássa az osztálytársakat. A következő órában tehát biztosan jön Justin Timberlake és a Nox is, és még sokan mások, hogy pontosan ki kiderül, egy picit később. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Mindjárt 9 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Rendszám felismerővel is járőröznek 60-ban. Ünnepi külsőt kapott a kékestetői csúcskő. Összegyűlt a pénz a nagyúti kislány műtétjére. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy jemendi rékát hallják. Több rendkívüli esetnél is segítséget nyújtottak az elmúlt napokban a 60-i polgárőrök. Járőrözéseik során rendszámfelismerő rendszerüket is használták, amellyel a körözött járművek kiszűrését segítik. Egy kigyulladt kukánál a polgárőrök oldották el a tüzet, egy közlekedési baleset helyszínén pedig szintén közreműködtek. Emellett egy feltört autót is biztosítottak a szükséges intézkedések idejére. A járőrök egy illegális hulladéklerakót is feltérképeztek 60-ban, amelyet a hulladékradar alkalmazáson keresztül jelentettek, hozta a hírt a Heol. Ismét megújult Magyarország legmagasabb pontjának egyik jelképe a kékestetői csúcskő. A gyöngyösi Városom Szeretlek Egyesület tagjai az augusztus 20-ai ünnep előtt újra festették a piros-fehér-zöld színű követ. A civil szervezet hosszú évek óta rendszeresen gondoskodik a kékestetőn álló jelkép karbantartásáról. Az idei színfrissítésben Terjék Ferenc mellett Szókovács Péter, gyöngyösi polgármestere is részt vett. A csúcskő így frissen festve várja az ország tetejére érkező kirándulókat, írja heol.hu. Sikerült összegyűjteni a szükséges pénzt a nagyúti Cékmány Hanna újabb barcelonai műtétjére. A 10 éves kislány családja már át is utalta a beavatkozás 4900 eurós árát, amelyet nagyrészt adományokból teremtettek elő. Hanna háromszoros agyvérzéssel született, maradandó agykárosodást szenvedett, jelenleg kerekesszékkel közlekedik és folyamatos terápiára szorul. A szeptember 15-i operációtól azt remélik, hogy javulhat a mozgása, és könnyebbé válhat számára a mindennapi élet. A családnak a műtét mellett az utazás, a barcelonai szállás és az ezt követő rehabilitáció költségeit is elő kell teremtenie. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 28, az éjjeli minimum 10 fok lehet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hogy repülhetett el ilyen gyorsan a nyár? Tűnődnek kicsik és nagyok, és míg mi ezen tűnődünk, meghallgatjuk, hogy hogyan kezdi a tűnődést. Danny Minogue, I Begin to Wonder, ő indítja az órát, 5 perccel múlt 9, hello, Maxim Levente vagyok, hozom még a Backstreet Boys-t, jön Kelis, az Aqua, a Well Hello és a Duran Duran is.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Ha jól emlékszem, a Corbin mozi nagy vásznán láttam a Terminátor 2-t 35 évvel ezelőtt, és most újból megnézhetem én is, és a többi Terminátor rajongó is. Bemutatásának 35. évfordulója alkalmából újra látható lesz egyes magyarországi mozikban a Terminátor 2 4K-s felbontásban és 3D-s verzióban is. A fiús téma után lányos, Barbie Girl, az Aqua folytatja a Best Reggelt.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Best FM, a legjobb zenék, a kígyó neve Slash. Ez nem egy film címe, hanem egy eddig ismeretlen kígyófajt neveztek el a Guns N' Roses gitárosáról, Slashről. A hüllő tudományos neve Lielaphis Slashy, amely nagyjából annyit tesz, Slash földi kígyója. Mindeközben egy másik legenda, a Duran Duran, az új hetet, az új napot, a reggelt, a napfelkeltét dicsőíti. Reach up for the sunrise, ez a folytatás a legjobb zenék között.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A német énekes, dalszerző és alkalmi színész Sass... Na tehát, a német énekes, dalszerző és alkalmi színész Sasha 99-es I Feel Lonely című popslágere biztosan szól a következő órában. És jön a kellemen kabátban is.
2: Végig kísérsz az úton, fogod a kezemet.
1: Pillanatokon belül friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Rögtön 10 óra, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Több hektáron pusztított a tűz Eger határában. Vízkorlátozásokat vezettek be a Tiszatónál, újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Nagy területen pusztított tűz pénteken Eger külterületén, a Felnémeti Béke utca közelében. A lángok a száraz növényzetről az erdős területre is átterjedtek, és estére mintegy 20 hektárt érintettek. A tűz egy időben már csak körülbelül 300 méterre volt a város határtól, lakóterület azonban nem került veszélybe. Az oltást a nehezen járható terep is hátráltatta, ezért több település hivatásos és önkéntes tűzoltói dolgoztak a helyszínen. A lángokat péntek estére sikerült megfékezni, személyi sérülés nem történt, tudósít a HEOL. A kritikusan alacsony vízállás miatt korlátozásokat vezetett be a Tisza-tó térségében a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A tartós aszály számlájára írható, hogy a tározó vízszintje az elmúlt időszakban naponta 8 cm-rel csökkent, és már a korábbi nyári negatív rekordot is megdöntötte. A vízügy ezért korlátozza, illetve felfüggeszti a nem kommunális célú vízleadásokat, köztük a mezőgazdaságokat. Gazdasági használatot. A Tisza-tó vízszintjét nem engedik a 610 cm-es téli üzemi szint alá csökkenni. Elsőbséget élvez az ivóvízellátás biztosítása. Szolnok és térségében mintegy 100 ezer, a keleti főcsatorna mentén pedig 120 ezer ember ellátása függ a rendelkezésre álló vízkészlettől. Az alacsony vízállás miatt több vízitúrás szolgáltatás is leállt. A Tisza-tavi Ökocentrum kishajós és GPS-es csónak túrái sem indulnak, tudta meg a HEOL. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 28, az éjjeli minimum 10 fok lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A mai hétfőnél már csak a jövő hét kedd lesz utáltabb nap a történelemben, vagy legalábbis a következő egy-két hétben, akkor kezdődik újból a suli, ugye? Általában egyébként a hétfő nem a kedvenc napunk, és nem tudom, hogy van ezzel Eros Ramazzotti, minden esetre a kedvenc napom Il mio giorno preferito címmel az ő dala indítja az órát. 5 perccel múlt 10, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es évek végén, minden az ezredfordulóról szólt, ahogy közeledett 1999 után a 2000-es év. A most következő dal is napvilágot látott, méghozzá pontosan 1999-ben. Jön a Topaz, ők sem maradtak ki a trendből. New Millennium a Besten. What is fact? Should you be a reason to change.

meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Korábban kamion és traktor ütközött a 49-es főúton a Csengeri lehajtónál. A főutat ott teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. M6 Budapest felé 172-es jelű Véménd Palota-Bozsok csomópont fel és lehajtóága aszfaltozás miatt zárva. Aki ennél a csomópontnál kívánt volna felhajtani, annak a kijelölt terelőút szerint Pécs felé kell indulni az autópályán, és a következő 190-es jelű Szajk-Mohács csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jaffer Jackson, a Michael című életrajzi film főszereplője megerősítette, hogy a film második része a Popikon életének legvitatottabb időszakát, a gyermekbántalmazási vádakat is feldolgozza. A délelőtt utolsó órájában jön majd Jaffer néhai nagybátyja, és énekel Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már minden szivattyú működik Pakson. Munkakezdés előtt kell bejelenteni az alkalmi dolgozót, figyelmeztet a NAV. Házak romlott egy szeméthely Guineában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már három blokk teljes teljesítménnyel működik a Paksi atomerőmű 4 blokkjából. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint mind a 8 hűtőszivattyút üzembe helyezték. Az utolsó blokk visszakapcsolása is rendben halad, így az erőmű hamarosan ismét maximális teljesítménnyel termelhet. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról, különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitfab Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
1: Sokan még mindig bejelentés nélkül alkalmaznak alkalmi munkásokat, figyelmeztet a NAV. Pedig a dolgozót minden esetben még a munkakezdés előtt kell bejelenteni. Ennek elmulasztásáért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, és az üzletet is bezárhatják. A bejelentés online, mobil alkalmazással vagy a 185-ös ingyenes telefonszámon is elvégezhető. Júliusban 75 ezer vállalkozás, több mint 285 ezer alkalmi munkavállalót jelentett be. Legalább 30 ember meghalt Guineában, miután egy hulladéklerakó szeméthegye a közeli házak romlott. A fővárosban, Conakry-ban történt katasztrófát az éjszakai heves esőzés okozta. További 22-en megsérültek, közülük 6-an súlyosan. A mentésbe katonákat is bevontak, a területet pedig munkagépekkel kutatják át túlélők után. A hatóságok attól tartanak, hogy tovább emelkedhet a halálos áldozatok száma. Ma sok napsütésre készülhetünk, bár fátyol és gomoly felhők időnként átvonulhatnak fölöttünk. Északon lehet több a felhő, ott néhol jelentéktelen eső vagy zápor is előfordulhat. Délután 26 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap délnyugat-nyugat felől már komolyabban meghízhatnak a felhők. A Dunántúlon több felé zápor, zivatar is kialakulhat, estétől pedig keletebbre is eshet. Szerdán újra naposabbra fordulhat az idő, csütörtökön pedig már 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában Sheryl Cole, a Soul Searcher-i, de zenél a 4-es Street, a Bieber's, jön a Dario G, a Destiny's Child, elsőként pedig Kylie Minogue, 5 perc elmúlt 11, hello, jó utat, jó munkát, jó hetet kívánok, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 1997-ben járunk, amikor is megjelent a brit trió, a Dario G, Sunshine című dal, amely egy csapásra ismertítette őket. Érdekesség, hogy a brit toplistán csak Elton John Candle in the Wind című dala tudta megakadályozni, hogy az első helyre kerüljenek. Best!

0: Ébreszt FM-mel a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ma is mixben szólnak majd 6 és 8 között. A Best FM esti mix műsorának házigazdája 6-kor lép a lemezjátszók mögé. White Boy, majd 7 és 8 között Lauer Christian is az ezredforduló Classic House trackjeit játsza. Én pedig még az óra végéig biztosan a Soul Searcher dalát, jön a Can't Get Enough, zenél a 4-es Street, és meghallgathatjuk majd a Totó Afrikáját is Carl Wolftól. Hívható SMS Viber, ha a dugó baleset lenne, 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A stúdióban pedig Majoros Ritával, aki Fergie Big Girls Don't Cry című dalát indítja rögtön a hírek után. Jó étvágyat az ebédhez, én jövök holnap is. Remélem nem leszek egyedül. Max M. Levente vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lezuhant egy magyar Gripen szolnoknál. Biztonságosak voltak a vizsgált tanszerek. 14 hónap után bukott le a brazil álgyermek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe szolnok mellett, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A pilóta sikeresen katapultált, állapota stabil. Az országos mentőszolgálat közlése szerint megfigyelésre mentő helikopterrel vitték kórházba. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a pilóta még lakott területtől távol honvédségi területre irányította a gépet, így civil létesítményekben sem keletkezett kár. Hogy mi okozta a balesetet, egyelőre nem tudni, a vizsgálat megkezdődött. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóságtól tartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztály vezetője.
2: Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 liter. Jelent.
1: 14 hónapon át gyermeknek adta ki magát egy 37 éves nő Brazíliában. Azt állította, hogy bántalmazás elől menekült, ezért egy család befogadta és saját lányaként gondoskodott róla. A nő gyerekes hangon beszélt, idősebb külsejét pedig hormonkezeléssel magyarázta. Végül kiderült, hogy hamis nevet és életkort használt, amit később is ismert. A bíróság csalás és hamis személyazonosság miatt szabadságvesztésre ítélte. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma alapvetően a napsütés viheti a főszerepet, de az ég nem maradt teljesen üres, fátyol és gomoly felhők is érkezhetnek. Az északi tájakon időnként vastagabb lehet a felhőzet, arrafelé egy-egy gyenge zápor sem kizárt. Délutára 26 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Holnap változékonyabb napra készülhetünk, főként a Dunántúlon záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Úgy tűnik, szerdán már csökkenhet a csapadékhajlam, csütörtökön pedig ismét naposabb, melegebb idő jöhet 29-34 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép hétfőt, igazán kellemes étkezést kívánok mindenkinek a hosszú hétvége után. Remélem, hogy picit zökkenőmentes azért, de én ezzel leszek egész délután, hogy megkönnyítsem a kezdeteket. És a délután kezdetét is. Majoros Rita vagyok, tartsanak velem a következő néhány órában, hallgassunk együtt isteni zenéket. A Five-tól, Segítől, vagy éppen Fergie-től. Big Girls Don't Cry.

Bestefem a legjobb zenék, igazán szép délután a folytatásban is mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ahogy ígértem, a következő néhány órában isteni zenéket hozok, egy kicsit ráhangolok mindenkit. Hát erre a hosszú hétre, ugye az elmúlt rövid hét és hosszú hétvége után. Remélem, hogy nagy lendülettel érkeztek, én nem annyira, de hogyha hozzám hasonlóan egy kicsit nyomottabban indult ez a mai nap, akkor sincsen semmi gond, mert hogy az isteni zenék a 90-es, 2000-es évekből biztos, hogy felráznak bennünket. Legalábbis ez lesz a dolgok ma délután. Jön Gloria Estefan és a Turn the Beat Around, itt lesz Rihanna, Jay-Z és Chris Brown és az Umbrella, most pedig Sophie B. Hawkins és a Right Beside You. Én pedig hamarosan napkérdését hozok, mindenféle információt, úgyhogy szép napot mindenki.

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Ma is sokan ültek autóba, úgyhogy az M3-as autópályán továbbra is figyelni kell, mert Budapest felé terelésképítés zajlik Gyöngyös térségében. A 75-ös és a 68-as kilométerek között torlódásra kell számítani. Önök is látnak ma délután valamit az utakon, valamit tapasztalnak, megköszönöm, hogyha infóként elküldik, vagy felhívnak 0620 55 55 155 a számunk. Utazunk ma is együtt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Száguldó csillag, csak lenne.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Wolf Kati éneked nekünk egy nagyot, ez volt a Lángolj. A folytatásban friss híreket hallgatunk, mert hogy pár perc és egy óra. Utána érkezik majd Biolex és a Slepp és Lotfi Begi. És jön majd Edemszki is Szillel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Bérrendezésről is tárgyalhat a kormány. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. Hővédőbe vonatt a lóvja Sorompóit a MÁV. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Bérrendezésről, nyugdíjakról és a rendőrség jogköreinek bővítéséről is tárgyalhat a kormány. A kabinet a héten ül össze, majd az országgyűlés is megkezdi munkáját. Pusvai Gábor belügyminiszter közölte, több szakmai javaslat már elkészült, mások véglegesítése a következő hetekben várható. Vizsgálják egyebek mellett a szakmai életpályákat, az állomány tehermentesítését, a sportfinanszírozást és a rendőrség hatékonyabb fellépéséhez szükséges törvénymódosításokat. A korábbi feltételezett visszaélésekről az átvilágítások előre haladtával közölnek további részleteket. Ötvár megye 63 településén gyérítik a szúnyogokat a héten. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodabó-Zemplénben földi permetezést végeznek az esti éjszakai órákban. Az aszály miatt a nagyobb szúnyogtenyészőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék azonban kedvezhet az inváziós fajoknak. Ezeknek már a virágalátétekben, hordókban vagy locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehalászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
1: Hővédőbe vonatta lóvja Sorompóit a rendkívüli melegtől a MÁV. Az anyagot azokra a kis épületekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései működnek. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban hibásodhatnak meg a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma sok napsütésre készülhetünk, bár fátyol és gomoly felhők időnként átvonulhatnak fölöttünk. Északon lehet több a felhő, ott néha jelentéktelen eső vagy zápor is előfordulhat. Délután 26 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap délnyugat-nyugat felől már komolyabban meghízhatnak a felhők. A Dunántúlon több felé zápor, zivatar is kialakulhat, estétől pedig keletebbre is eshet. Szerdán újra naposabbra fordulhat az idő, csütörtökön pedig már 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is csak felejthetetlen slágereket ígérhetek. Majoros Rita vagyok, szép délutánt kívánok mindenkinek. Jön egy kis Sean Paul hamarosan, ez lesz a Bibi Burnin, de itt lesz majd a Backstreet Boys is, és hát mi mással, mint egy romantikus dallal, As Long As You Love Me. Király Viktor pedig indítja az órát, jön a szóló, én pedig hamarosan a napkérdését is felteszem, maradjanak!
0: Best FM!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ma délután egy egészen könnyed témát hoztam. Picit visszautazunk a 90-es évekbe. Mik voltak azok a dolgok, amik a 90-es években teljesen természetesek voltak, ma pedig már nagyon hiányoznak az életünkből, vagy az is lehet, hogy a gyerekeink már el sem tudják képzelni, hogy mi is volt akkor. Szóval, hajrá 90-es évek! Szeretek nosztalgiázni azokban az időkben, vagy azokba az időkbe kicsit visszamenni, amikor általános iskolás voltam, alsó tagozatos, és a legjobb bulik voltak, 20 forint volt az üdítő, és talán lehet, hogy 15-20 forint volt hasonlóképpen a lángos is. Na de menjünk vissza együtt, és hozzuk vissza azokat az időket, legalábbis pár perc erejéig, vagy egy délután erejéig. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek, és ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy jöhetnek azok a 90-es évek. Mellé pedig zenében is ezt hozom. Érkezik már is 91-ből a Dimples D és a Saka DJ a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, jó utat mindenkinek, és figyelem az M3-ason. Budapest felé ugyanis terelésképítés zajlik Gyöngyös térségében. A 75-ös és a 68-as kilométerek között jelen pillanatban is 5 kilométeres a torlódás. Egy kis teherautó ütközött autóval Nyíregyházán a 36-os főúton, a 47-es kilométernél a főút zárva, a forgalmat pedig helyben terelik el. Egy kamion szenvedett balesetet az 51-es főúton Dunaharaszti határában, a 16-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. 0620 55 55 155, én pedig itt készülök az üzeneteikre. Bármilyen információjuk van az utakról, megköszönöm, ha jelentkeznek vele. Nagyon jó utat, és ma is balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Hooligans és a Királylány. És én majd a Rázmusz is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Műszaki hiba okozhatta a gripen balesetet, megtizedelte a gyümölcstermést a szélsőséges idő, fára zuhant le egy medve Denverben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kecskemétről indult a Szolnok mellett lezuhant Gripen vadászgép. A pilóta sikeresen katapultált, állapota stabil. Először a katonai bázis kórházában vizsgálták meg, majd megfigyelésre mentő helikopterrel szállították tovább. Györfi Mihály szolnoki polgármester közlése szerint műszaki hiba okozhatta a balesetet. A pilóta lakott területtől távol, honvédségi területre irányította a gépet, így a civil létesítményekben nem keletkezett kár. A baleset pontos okát vizsgálják. Sokan még mindig bejelentés nélkül alkalmaznak alkalmi munkásokat, figyelmeztet a NAP. Pedig a dolgozót minden esetben még a munkakezdés előtt kell bejelenteni. Ennek elmulasztásáért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, és az üzletet is bezárhatják. A bejelentés online, mobil alkalmazással vagy a 185-ös ingyenes telefonszámon is elvégezhető. Júliusban 75 ezer vállalkozás több mint 285 ezer alkalmi munkavállalót jelentett be. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról, különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta a rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitfab Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése.
1: Nem sikerült túl elegánsra egy fiatal medve landolása az amerikai Denverben. Az állat egy fán üldögélt, ezért a rendőröket és vadvédelmi szakembereket hívtak hozzá. Miközben megpróbálták megnyugtatni, átesett az ágak között és lezuhant, de szerencsére nem sérült meg. A másfél éves, mintegy 45 kilós medvét később biztonságos helyen szabadon engedték. A szakemberek szerint az aszály és a csökkenő táplálékforrások miatt egyre több medve merészkedik be a kolorádói városokba. Ma alapvetően a napsütés viheti a főszerepet, de az ég nem maradt teljesen üres, fátyol és gomoly felhők is érkezhetnek. Az északi tájakon időnként vastagabb lehet a felhőzet, arrafelé egy-egy gyenge zápor sem kizárt. Délutára 26 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Holnap változékonyabb napra készülhetünk, főként a Dunántúlon záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Úgy tűnik, szerdán már csökkenhet a csapadékhajlam, csütörtökön pedig ismét naposabb, melegebb idő jöhet 29-34 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is igazán isteni slágerek a 90-es évekből, és csak a legjobbak a 2000-es évekből. Én Majoros Rita vagyok, már hozom is a Rasmus dalát, ahogy már beharangoztam én az In the Shadows. Itt lesz majd a Pets and Small is, és a Feel Good, most pedig a Booty Love indítja a Boogie Tonight-tal ezt az órát. Szép délutánt mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Mik azok a 90-es évekből, amik manapság nagyon hiányoznak és nosztalgiával tölt el, hogyha rájuk gondolunk? Azt írja Kata, a videokazetták, és hogy tényleg mindig vissza kellett tekerni. Ez nálunk a családban egy szokás volt, mert ha nem tekerted vissza, akkor tudták legközelebb, hogy te voltál az utolsó, aki megnézte. Évi is írt, a TV újság, hogy leülünk, bekarikázzuk, mit akarunk megnézni a héten, és ha valamit lekésünk, akkor lekéstük, mert nem lehetett felvenni, nem lehetett csak úgy visszanézni. Én ezt nagyon-nagyon szerettem. De jó volt! 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. És például a vasárnap délutáni ilyen matinék, vagy családi vígjátékok, mint az Örömapa, vagy a Jól áll neki a halál, bár mondjuk az inkább 18-as karikás volt annak idején, vagy mondjuk az Elvált nő klubja, a családi vakáció, én imádtam ezeket. Na de jöhetnek még a nosztalgikus gondolatok, mellé pedig a Rasmus és az In the Shadows a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak az utakon, úgyhogy megjöttem a legfrissebb útinfókkal. Azt kaptam, hogy az M3-oson még mindig fennakadás van, mert hogy Budapest felé terelésépítés zajlik a Gyöngyös térségében, méghozzá a 75-ös és a 68-as kilométerek között legalább 5 kilométeres a torlódás. Balaton Györökbel területén egy furgon is, hogy autó ütközött a 71-es főúton a 193-as kilométernél, rendőrök irányítanak. 0620 55 55 155, ez továbbra is az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: A növényzettel is védenék a Tarna maradék vízét. A hétvégéig várják a tanszeradományokat Gyöngyösön. Nehéz helyzetben a hazai tógazdaságok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Rendkívüli megoldással próbálják mérsékelni a kiszáradó hevesi patakok további vízveszteségét. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság döntése szerint nem vágják le a növényzetet a patakmedrekben, így csökkentenék a vízfelszínt érő napsugárzást és ezzel a párolgást. Sírok térségében nem csak a Tarna vízhozama csökkent drasztikusan. A Kígyós patak kiszáradt, több forrása is elapadt, és a Szabás patak egyes részei szintén szárazak. Túza Gábor, Sírok polgármestere szerint a Tarnában náluk még csordogál némi víz. Verpelét környékén azonban már szinte keresni kell azt a mederben, írja a Vármegyei Heti Lap. Augusztus 28-áig folytatódik a Gyöngyösi Felsővárosi Katolikus Karitász jótékonysági tanszer gyűjtése. A felajánlásokkal nehéz helyzetben lévő családok gyermekeinek iskola kezdését szeretnék megkönnyíteni. Iskolatáskákat, toltartókat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és más tanszereket is várnak, amelyek lehetnek újak vagy jó állapotú, még használható darabok. Péntekig a Petőfi Sándor utcai II. Rákóczi Ferenc katolikus általános iskolában lehet leadni az adományokat. A felsővárosi római katolikus főplébánia Szent Bertalan utcai irodájában szintén várják a felajánlásokat, számolt be róla a Gyöngyös Ma. Az asszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A Közép-Tisza vidéki horgászegyesületek szövetsége nyáron több alkalommal végzett halmentést az ártéri horgásztó vízterületén, ahonnan több száz kilogramnyi példányt juttattak vissza a Tisza folyó szolnoki szakaszára. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 28, az éjjeli minimum 10 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes hétfő délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. A hajnali órákban szinte mindenhol felfrissült a levegő. Itt nálunk Egerben is jelenleg 29 fokot mutatnak a hőmérők. Köszöntjük ebben az órában az ünnepelteket, addig is jöjjenek a dalok. Itt van elsőként Nio a Besten.
3: 100,7 Besten.

0: 3,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: 15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 29 fok van itt Tegerben, itt vannak a felhők, nézem, azt mondták, futó záporok, zivatarok előfordulhatnak, csúnya felhő ez, de én szerintem ebből nem lesz semmi. Már csak azért sem, mert a holnapi nap érkezik majd valami. Igaz, mi nem kaptunk semmilyen vészjelzést, viszont az ország nyugati és déli vármegyéiben kint van a citromsárga riasztás, nálunk is megdörrenhet az ég, de hát záporok, zivatarok előfordulhatnak, inkább a zivatarokat mondanám, mint tudjuk, ugye vannak száraz zivatarok is, amikor csak a távolból halljuk. Például a mennydörgést, villámlást pedig azért napközben elég nehéz észrevenni, de ugye ez ezzel együtt jár. 11 fok volt a leghűvösebb itt Tegerben a mai napon, már-már ősziesnek mondanám ezeket a hőmérsékleteket. Az országban Zabarnál mérték megint a leghűvösebbet, vagy ez már hideg, 5,4 fok volt pluszban, de itt az északi, észak-keleti ország részben inkább 10 fok alatt maradt sok helyen, a fajzugosabb helyeken a hőmérséklet. Ezért mondtam, hogy ez már inkább őszi, igaz, hogy ahogy közelítünk a hétvégéhez, egyre melegebb és melegebb, péntek környékén tetőzik majd, amikor 33-34 fokot is mutathatnak a hőmérők itt Tegerben, most is körülbelül ennyi van az országban, igaz, hogy tőlünk délre, és nem is annyira messzire, mert már a Tiszatónál elkezdődik, és akkor utána, ahogy megyünk még délebre, egy olyan 34 fok megállítja a mai csúcs hőmérsékleteket itt az országban. Holnap tehát megdörrenhet az ég, csapadékkal nem, viszont széllel szerintem számolni kell. Mondom ezt mindig hangosan, olyan, hogyha hangosan gondolkodnék, mert ilyenkor nekem is el kell pakolni az erkélyről, meg mindenhonnan, nehogy aztán vigye a szél, meg természetesen nem ott szárítjuk ilyenkor a ruhákat. Jön a Back to Black, előtte pedig itt van Eric Pritz és a Pink Floyd közöse, ez a Proper Education. Itt a 100,7-en nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, az egrieket, az eger környékieket, tartsanak velem.
1: 100,7 Best FM, a legjobb

0: 15 óra 38 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék, hogy miről és hogy kikről híres a mai nap, ez következik most, köszöntjük az ünnepelteket. Azt mondják a régiek, hogy Bertalan napja, tehát a mai augusztus 24-e, sok helyen ősz kezdő nap annak tartották. Hát ha a hőmérsékletekből indulok ki, akkor még van alapja is, például a mai jelenlegi értelmezésben is. Ma ünnepelnek, tehát a Bertalanok névnapot, az Alízok is névnaposok, is vannak még névnapok. Albert, Alberta, Albertin, Albertina, Alícia, Barta, Bartal, Bartó, Barton, Bartos, Báruk, Berzsián, Detre, Erzsébet, Jonatán, Mihaéla, Szilvánusz és Taksony nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Az Alíz rövidével, hosszúível, héber, germán, francia, angol eredetű, az Elis szóból, a jelentése nemes, harcos, bölcs. Kicsit számítóak az Alízok, mindent előre megterveznek, az életük központjában az anyagiak állnak legfőképpen, semmit sem vállalnak be haszonszerzés nélkül, nagyon jó családanyák. Ezt írja a numerológia az Alíz névelemzése után, és itt vannak a Bertalanok, egy görög-latin eredetű név, a Bartolomaios férfi név latinos, Bartolomeus formájának a rövidüléséből származik, a jelentése Ptolemaios fia. Újra különlegesre vágynak egész életükben, ez hajtja őket. Nagy a közösségteremtő képességük, amellyel mindig kivívják a környezetük tekintélyét. Manapság már nem annyira népszerű a név, mint annak idején volt egy pár évtizeddel ezelőtt. A kutyusok közül a Borzas és a Mardel nevűek a névnaposok, a cicák közül a Lala, Lali nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszőrösek, házi cukik, nyuszik, deguk közül pedig a Kendrák a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jön már a nagykönyvem, és akkor nézzük, hogy mi jellemző a mai nap szülötteire. A tegnapi nappal már átugrottunk a szűz csillagjegybe. Mi jellemző azokra, akik augusztus 24-én születtek, és akkor íme az erényeik, hogy nagyon érdekesek, ügyesek és jó megfigyelők. A hibáik, hogy sokszor gyanakszanak, nagyon zárkózottak, és ez a szomorkodás, ez nem nagyon áll jól nekik. Az egészségi állapotuknál a gyomrukra érdemes odafigyelni, izomfeszültség, ezt is írja a nagykönyv. A hivatás munka résznél pedig az áll, hogy mindenféleképpen olyan szakmát kellene választaniuk, ami egy kicsit úgy a természethez viszi közelebb őket. Nagyon jók búvárnak, ettől függetlenül írónak is. Ez is itt áll a nagykönyvben. És akkor név szerint a születésnaposok. A Denslit tánciskolában szerintem nagy buli van, mert hogy két csodálatos tanítónéni is, tánctanár is ünnepli a születésnapját, Vas Viktória és Virág Rebeka, úgyhogy Rebinek is és Vikinek is nagy-nagy pusszantás. Isten éltessen titeket nagyon-nagyon sokáig. Ma van Szilágyi Sándornak is a születésnapja. Sanyikám, minden szépet és jót kívánok neked. Ma ünnepel Barta Rácz Reni is születésnapot, nagyon jó egészséget neki, akár csak Lázárné Mellik Alexandrának, mert ő is augusztus 24-ei. Sok-sok puszi neki. Ma ünnepel Medvecki Piroska is születésnapot, jó egészséget, akár csak Ferenc Évának, Isten éltesse, Kovács Bernadett is augusztus 24-ei, mint nagyné Boglárka, neki is nagy-nagy ölelés. Udvari Ildikóról se felejtkezzünk el, mert neki is ma van a születésnapja. Domborocki Bea is születésnapos, és Kovács Gabriella is. Neki is minden szépet és jót kívánunk. Ha kihagytam bárkit, 0620-355-6555-ös írjanak. Jön a Kosin itt a 100,7-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik 28-án, 29-én és 30-án, most pénteken, szombaton és vasárnap Lajosvárosi búcsú. Háromnapos búcsúi programsorozat keretén belül lesz kiállítás, filmvetítés, családi piknik, zenés-táncos templomkerti köszöntő, valamint szentmisék a Lajosvárosban. Pénteken délután 4 órakor kezdődik a rendezvény. Szombaton délelőtt 9:30-tól egészen estében nyúlóan, vasárnap pedig 11 órakor lesz a búcsúi ünnepi szentmise körmenettel. Ez lesz ezen a hétvégén Lajosvárosi búcsú itt Egerben, a Köztársaság téren. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Rendszám felismerővel is járőröznek 60-ban. Ünnepi külsőt kapott a kékestetői csúcskő. Összegyűlt a pénz a nagyúti kislány műtétjére. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy jemendi rékát hallják. Több rendkívüli esetnél is segítséget nyújtottak az elmúlt napokban a 60-i polgárőrök. Járőrözéseik során rendszámfelismerő rendszerüket is használták, amellyel a körözött járművek kiszűrését segítik. Egy kigyulladt kukánál a polgárőrök oldották el a tüzet, egy közlekedési baleset helyszínén pedig szintén közreműködtek. Emellett egy feltört autót is biztosítottak a szükséges intézkedések idejére. A járőrök egy illegális hulladéklerakót is feltérképeztek 60-ban, amelyet a hulladékradar alkalmazáson keresztül jelentettek, hozta a hírt a Heol. Ismét megújult Magyarország legmagasabb pontjának egyik jelképe, a kékestetői csúcskő. A gyöngyösi Városom Szeretlek Egyesület tagjai az augusztus 20-ai ünnep előtt újra festették a piros-fehér-zöld színű követ. A civil szervezet hosszú évek óta rendszeresen gondoskodik a kékestetőn álló jelkép karbantartásáról. Az idei színfrissítésben Terjék Ferenc mellett Szókovács Péter, gyöngyösi polgármestere is részt vett. A csúcskő így frissen festve várja az ország tetejére érkező kirándulókat, írja heol.hu. Sikerült összegyűjteni a szükséges pénzt a nagyúti Cékmány Hanna újabb barcelonai műtétjére. A 10 éves kislány családja már át is utalta a beavatkozás 4900 eurós árát, amelyet nagyrészt adományokból teremtettek elő. Hanna háromszoros agyvérzéssel született, maradandó agykárosodást szenvedett, jelenleg kerekesszékkel közlekedik és folyamatos terápiára szorul. A szeptember 15-i operációtól azt remélik, hogy javulhat a mozgása, és könnyebbé válhat számára a mindennapi élet. A családnak a műtét mellett az utazás, a barcelonai szállás és az ezt követő rehabilitáció költségeit is elő kell teremtenie. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 28, az éjjeli minimum 10 fok lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt, balesetmenteset mindenkinek. Rolicek Judit vagyok. Ha bármilyen információik vannak az utakról, leszámítva azokat, hogy a kétsávosok most már egysávosok itt Egerben, írjanak, küldjenek fotót 0-20-355-65-55-ös. Jön a Clean Bandit.
0: 100,7 Best FM.

0: nem kopik.
1: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Mérik a sebességet Mónos Bélnél. Köszönöm szépen az információt, hogyha bármilyen hasonló van. 0620-355-6555-ös. Ez az SMS, Viber és telefonszám. facebook.com/Best FM megerít is megtalálnak bennünket. Itt van Ed Sheeran.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, balesetmenteset. A vonalban itt van velünk Autómentős Ferike, aki hozza a híreket. A mai napról talán még egy kicsit itt a hosszú hétvégével kapcsolatban is, de majd mindjárt kiderül. Ferikém, szia!
1: Szia, Dudi, sziasztok! Csúnyán fogalmaz, egyik szemem sír másik nevet. A mai napon még balesetről nem tudok beszámolni, viszont a parkolási kultúránk az egyes alá, sajnos. Több helyen voltunk a műszaki hibás autókért összeszedni, és nem akarok megbántani senkit, de egy bevásárló kocsival körülbelül akkor az autó, hogy három parkolóhelyet foglalunk el, hát az valami katasztrofális. És nem értik az emberek, hogy miért vagyunk hisztisek ilyen nagy autóval, hogy menjen már odén, mert nem férünk el tőle, meg ilyesmi. Mindegy, parkolni nem tudunk. Az a lényeg. A hétvégi baleseti statisztika, hát az katasztrofális. Mind a autópálya, mind pedig itt a környező területeken is hosszú hétvégi alatt azért volt tragikus is. Személyautó, kisteherautó, mikrobusz Debrecen és környékén rendes busz és balesetezett. Nem tudom most mi volt így a utolsó hosszú hétvége iskola szezon előtt. Remélem iskola szezonra mindenki összekapja magát, és kedves anyukák, apukák, akik a gyereket iskolába hordják autóval, készüljék fel, hogy ami most dugó van, az hozzá képest az semmi nem lesz, amikor elkezdődik az iskola.
0: Egy hetünk van arra, hogy ezt így felszívjuk magunkat a jövő heti iskola kezdésre, mármint autósok, az autósoknak mondom ezt, aztán utána megbeszélhetünk majd arról, hogy egyik zebránál áll az egyik rendőr, a másik zebránál a másik rendőr, és mégis átmennek, megállnak a zebrán. Szokták mondani, hogy a történelem ismétli önmagát, mindig úgy visszajönnek. Figyeled azért ezeket, hogy mindig van olyan, és mindig ugyanúgy azokkal a problémákkal, hibákkal, ez a parkolás is, amit mondtál. Valamiért nem tudom megérteni azt, hogy ha valakinek nagy autója van, a két csík közé ő is be tud állni. Tehát nincs ezzel gond. Ha egy elrontja, és rááll a csíkra, akkor ugye a mellette levőnek is úgy kell megállnia, mert szerencsétlen nem tud másképp, mert annyi ott a hely. De miért áll meg valaki a csíkon? Tehát nem látszódik a felfestés? Vagy ezek figyelted? Mert akkor keressük meg, hogy mi lehet a probléma. Nem mondom, hogy vak, mert vezet.
1: Nem. Emlékszel? Gyerekkorunkban, meg én nekem könnyű, mert a gyerekeim még elég kicsik, még elég jó az emlékem, hogy majd lehet, hogy fogok adni ilyen kifestő könyvet, ahol tanulni kell, hogy a vonalon belül hogyan kell rajzolni. Esküszöm neked, egy ilyen papírt fogok nyomtatni, és egy-két ilyen autósnak a szélvédére oda fogom rakni, hogy szerintem ezen gyakoroljál, mielőtt beparkolsz.
0: Vest ki otthon. De
1: hogyan fognak most ezért engem? Utáni meg ki fogok kapni, de nem baj. Vállalom.
0: Lehet, hogy ők azok, akik annak idején emlékez vissza, amikor ickáztunk az iskolában, és nem tudtak a kockába ugrani. Lehet, hogy ők azok, akik most nem tudnak parkolni. Emlékszel, mikor egy lábbal, két lábbal, kettő? Most visszagondolok, hogy vajon melyik osztálytársam volt az, és lehet, hogy éppen a parkolás. Nem akarok viccet csinálni belőle. Ferikém, holnap hívlak délután. Nagyon szép napot neked, meg helyes parkolást mindenkinek.
1: Kellemes napot és balesetmentesed. Sziasztok!
0: 0620-355-6555-ös, hogyha bármit tapasztalnak Eger útjain, információik vannak. Jön dr. Béres Király Viktorral, előtte pedig Justin Timberlake itt a Besten.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
3: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz. Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik augusztus 28-án este 6 órától a Máraiban, immáron 28. alkalommal zenés parádé Mazsoret show műsor, az Egri Mazsoret Egyesület és a Szihalmi Fúvósok közös show műsora ez. A műsor keretében az Egyesület 130 tanítványa bottal, szalaggal, pomponnal, kis és nagy zászlóval ad ízelítő tudásából, melyet a Szihalmi Fúvósok hangulatos élőzenei kísérete egészíti ki, sötétedéskor pedig előkerülnek a világító botok, melyekkel látványos műsorszámot varázsolnak a lányok a színpadra. Augusztus 28-án este 6 órától zenés parádé Mazsoret show műsora Máraiban. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Több hektáron pusztított a tűz Eger határában. Vízkorlátozásokat vezettek be a Tiszatónál, újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Nagy területen pusztított tűz pénteken Eger külterületén, a Felnémeti Béke utca közelében. A lángok a száraz növényzetről az erdős területre is átterjedtek, és estére mintegy 20 hektárt érintettek. A tűz egy időben már csak körülbelül 300 méterre volt a város határtól, lakóterület azonban nem került veszélybe. Az oltást a nehezen járható terep is hátráltatta, ezért több település hivatásos és önkéntes tűz oltói dolgoztak a helyszínen. A lángokat péntek estére sikerült megfékezni, személyi sérülés nem történt, tudósít a HEOL. A kritikusan alacsony vízállás miatt korlátozásokat vezetett be a Tisza-tó térségében a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A tartós aszály számlájára írható, hogy a tározó vízszintje az elmúlt időszakban naponta 8 cm-rel csökkent, és már a korábbi nyári negatív rekordot is megdöntötte. A vízügy ezért korlátozza, illetve felfüggeszti a nem kommunális célú vízleadásokat, köztük a mezőgazdaságokat. Gazdasági használatot. A Tisza-tó vízszintjét nem engedik a 610 cm-es téli üzemi szint alá csökkenni. Elsőbséget élvez az ivóvízellátás biztosítása. Szolnok és térségében mintegy 100 ezer, a keleti főcsatorna mentén pedig 120 ezer ember ellátása függ a rendelkezésre álló vízkészlettől. Az alacsony vízállás miatt több vízitúrás szolgáltatás is leállt. A Tisza-tavi ökocentrum kishajós és GPS-es csónak túrái sem indulnak, tudta meg a HEOL. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 28, az éjjeli minimum 10 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes napot mindenkinek, Rolicek Judit vagyok, szép időnk van, fronthatás nélkül, és jelenleg 27 fokkal itt Egerben. Hozom mellé a jó kis dalokat, Eros Ramazzotti, Santanával közösen, elsőként pedig íme Dr. Albán a Beste.
0: 100,7 Beste

17 óra 22 perc van, 100,7, Best FM, a legjobb zenék. Azt írja Máté, hogy a Mindszentin mérik a sebességet. Ott egyébként is van egy mosolygós kis tábla, hát természetesen akkor mosolyog, hogyha betartjuk a megfelelő sebességkorlátokat, vigyázzanak egymásra. Itt a Jam & Spoon.

0: 17 óra 36 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Jöjjenek a véradási lehetőségek ezen a héten, itt Hevesvár megyében. Holnap délután 2 órától 4 óráig Besenyőtelken, az általános iskolában adhatunk vért. Szerdán, augusztus 26-án, délután 2 órától egészen 5 óráig, itt Egerben a civil közösségek házában a Kossuth Lajos utca 12-es szám alatt, ugyanígy még itt maradunk Szerdánál Nagy Rédén a művelődési házban 2 órától 5 óráig, augusztus 28-án pénteken Gyöngyösön, a Mátra Múzeumban 10 órától délután 1 óráig, és van egy szombati napunk is, augusztus 29-e, 10 órától egészen délután 2 óráig Verpeléten a művelődési házban. Véradásra az egészséges 18 és 65 év közötti felnőtteket várják, lakcímkártyával, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal és fajkártyával. Elolvasható az egerhírek.hu-n is, hogyha valaki lemaradt volna róla. Jön Usher, Lil Jon és Ludacris itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift. Ma 6 és 8 óra között klasszik house zenéket hallunk. Kétszer egy óra mixben. Az első óra White Boy, ő a Best FM DJ-nk. A másodikban pedig Lauer Krisztián hozza ma legjobbakat. Én pedig búcsúzom. Az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Papa, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyakorlat közben érte baleset a Gripent. Szennyezett olívaolaj kerül le a polcokról. AI-jal segítik az erdőtüzek elleni harcot a szomszédban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Vizsgálják, hogy mi okozta a szolnoki Gripen balesetet. A vadászgép egy másik repülővel párban éppen gyakorlatozott, szimulált légi harcot vívtak egymással. A feladat végén hibajelzés érkezett a vezérgép fedélzetéről, emiatt landolni kellett a Gripennel, a leszállást követően pedig katapultált a pilóta. Amíg ki nem derül, mi okozta a katasztrófát, felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését, a szolgálati feladataikat a készenléti gépek látják el. A honvédelmi miniszter közölte, Svédországból is érkeznek szakértők, hogy segítsék a vizsgálatokat. Ruszin Szendi Romulus közölte, a pilóták és a tűzoltók felkészültségének köszönhető, hogy nem lett nagyobb baj. Műtétre szorul a balesetet szenvedett Gripen pilótája. A tiszt katapultált, miután letette a vadászgépet. Az Észak-Pesti Centrum Kórház közlése szerint jól van a pilóta, de a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, ezért meg kell műteni. A beavatkozást várhatóan holnap végzik el. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a polcokról a forgalmazó. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy az érintett Olitalia és Noi Voi márkájú 5 literes kiszerelésű törköly olívaolajakban határértéket meghaladó ásványolaj szennyezettséget mértek. Az egészségre káros anyag feltehetően gépek kenőanyagaiból, feldolgozás során vagy csomagoló anyagokból kerülhetett a termékbe. Azt kérik, hogy az érintett ételeket ne fogyasszák el. Ötvár megye 63 településen gyérítik a szúnyogokat a héten. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodabaúj-Zemplénben földi permetezést végeznek az esti éjszakai órákban. Az aszály miatt nagyobb szúnyogtenyészőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék viszont kedvezhet az inváziós fajoknak. Ezeknek már a virágalátétekben, hordókban vagy a locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. Mesterséges intelligenciával működő kamerákat vetnek be az erdőtüzek ellen Horvátországban. A tűz korai észlelését segíti a rendszer. Most 50 új kamerát szereltek fel 25 helyszínen, főképp természetvédelmi területeken. Nagy rész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcs.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Fly me to the sun. Good vibrations, everyone. Fly me to the sun. Good vibrations, everyone.

0: Nagyon régen volt valami olyasmi műsor valamelyik közszolgálati rádiócsatornán, hogy klasszikusok délidőben. Hát nem, a klasszikusok mindig este 6-kor jönnek. Mindegy, hogy funkiról, dance-ről, vagy éppen hip-hopról és R&B-ről van szó. Hétfőnként a house klasszikusokból válogatunk. Úgyhogy eljött a Classic House 120 percének ideje. 6-től 7-ig én White Boy, 7-től hétfői Residential Glower Krisztián a lemezjátszók mögött. Én Dula Nácsi.
1: Best FM. A legjobb zenék. Mixben.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Gondolom a nyári szünet miatt van, hogy mindenki nagyon ráér, és mindenki tudja végtelenítve hallgatni a mixeimet a Mixcloud profilomon, aminek egyrészt nagyon örülök, másrészt csak magamnak csinálom a bajt, ugye, mert mindig azt mondom, hogy ha mindegyik mixen van 100 meghallgatás, akkor jön a következő 5-ös adag, és az 1-2 héttel ezelőtt feltöltött 5-ös adag mindegyikén már van bőven 100, sőt van, amint 200-300 meghallgatás is, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm egyrészt, másrészt akkor megint nálam patog a labda, rajta van a sor, hogy megint 5-öt feltöltsek. Amíg ezt megcsinálom, addig ezt az oda feltöltött 155-öt még pörgessétek, hallgassátok bátran, mixcloud.com/DJ Whiteboy, a mixek mellett pedig természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Boy.
1: A Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Nightshift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Nightshift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@vestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzen.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok Mixben. Megszakítás nélkül. Ez
1: House
0: a Night Shift.
1: Első felvonás megvolt, úgyhogy egy picike szünet. Klauer Krisztián, amiközben helyet cserélünk, és aztán még egy órán keresztül, ha már ennél a színházos hasonlatnál maradtunk, akkor a színpadra hozzuk a legnagyobb klubhimnuszokat. Szóval House Classic még egy órán keresztül 7-től 8-ig, köszönhetően hétfői rezidensünknek, Klauer Krisztiánnak. Nem sokára innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vizsgálják a szolnoki Gripen baleset okát. Komoly büntetés lehet, ha nem jelentik be az alkalmi munkavállalót. Erőszakosabbak a műkincsrablók. Villányi Eszter vagyok. Vizsgálják, hogy mi okozta a szolnoki Gripen balesetet. A vadászgép egy másik repülővel párban éppen gyakorlatozott, szimulált légiharcot vívtak egymással. A feladat végén hibajelzés érkezett a vezérgép fedélzetéről, emiatt landolnia kellett a pilótának, majd katapultált. A manőver során gerincsérülést szenvedett, műteni kell, de az állapota stabil, közölte az Észak-Pesti Centrum Kórház. Amíg ki nem derül, mi okozta a katasztrófát, felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését, a szolgálati feladataikat a készenléti gépek ellátják. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők csütörtökön a média tanács vezetőit jelölő bizottság létrehozásáról dönthetnek, majd szakképzési és igazságügyi törvénymódosításokat vitathatnak meg. Pénteken titkos szavazással választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Az augusztus utolsó napjára tervezett újabb rendkívüli ülés várhatóan elmarad. Akár 2 millió forintos bírság is lehet belőle, ha nem jelenti be a munkáltató az alkalmi munkavállalót. A NAV szerint még az üzletet is bezárhatják ilyen esetben. Arra figyelmeztet a hivatal, hogy még a munkavégzés előtt be kell jelenteni a dolgozót. Ezt akár online, mobilappal vagy a 185-ös ingyenes számon is megtehetik. Ennek ellenére még mindig sokan elmulasztják a bejelentést. Júliusban egyébként 75 ezer vállalkozás több mint 285 ezer alkalmi munkavállalót jelentett be. Erőszakosabbá váltak a műkincsrablók Európában. Az Európol jelentése szerint pörölyt, robbanóanyagot és lőfegyvert is gyakrabban használnak a múzeumfosztogatók. A hagyományos elkövetők mellett már olyanok is vannak, akik a közösségi médiában toboroznak alkalmi tolvajokat. A célpontok leginkább nemes fémekből és drága kövekből készült, könnyen értékesíthető tárgyak. Összeütközött két kisrepülő Alsó-Ausztriában, mindkét gép lezuhant és kigyulladt, a pilóták életüket vesztették. A repülőkön feltehetően más nem tartózkodott. A baleset egy polgári reptér közelében történt, de egyelőre nem tudni, hogyan kerülhetett egymás útjába a két gép. A hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit. Majd rész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég, eső nem lesz és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

It's you I want. It's you I want. It's you I want. It's you I

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ma érkezik az iskola kezdési támogatás első fele. Nem talált bajt a fogyasztóvédelem a vizsgált tanszereknél. Hővédelmet kapnak a sorompók. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma kapják meg a rászoruló családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás első felét. Az 50 000 forintot a családi pótléktól külön utalja vagy kézbesíti a Magyar Államkincstár. A támogatás több mint 400 000 gyermeket érint, és a már meglévő nyilvántartások alapján automatikusan jár, ezért külön kérelmet nem kell benyújtani. A második, ugyancsak 50 000 forintos részletet novemberben iskoláztatásra fordítható utalványként kapják meg a jogosultak. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Hővédőbe vonatta lóvja sorompóit a rendkívüli melegtől a MÁV. Az anyagot azokra a kis épületekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései működnek. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal is csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban hibásodnak meg a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. Letartóztatták a balatoni ámokfutót. A férfi kábítószer hatása alatt menekült, miután egy motoros rendőr igazoltatta Tihanynál augusztus 20-án. Meg annyi közlekedési szabályt szegett meg, kerékpárúton közlekedett, a tilos jelzés ellenére áthajtott a vasúti kereszteződésen. Neki ment egy rendőrautónak, és a gyalogos rendőrök felé vette az irányt, egyiküket el is sodorta. Még lövéseket is leadott a hatóság a kocsi kerekeire, végül aztán Balatonfüreden egy villanyoszlop állította meg a férfit. Mesterséges intelligenciával működő kamerákat vetnek be az erdőtüzek ellen Horvátországban. A tűz korai észlelését segíti a rendszer. Most 50 új kamerát szereltek fel 25 helyszínen, főképp természetvédelmi területeken. Nagyrész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Ezt a fel a legjobb zenék, tessék csillagokat bámulni, amíg lehet. Ma este még lehet, holnaptól aztán felhő, reggel is és este is, ameddig a szem ellát. Hát a felhőktől nem nagyon fogunk ellátni túlságosan messzire. Mi most nem nézni, hanem hallgatni fogjuk a csillagokat, köszönhetően a szénpérednek. Jön a Stars itt a Besten, a legjobb zenék között.

szünet, de azóta egy-két évente mindig ellátogat ide a Morcsival, sőt, volt olyan is, hogy ennyiben belül kétszer tették tiszteletüket Magyarországon. Az idei is már megvolt, augusztus 10-én a Szigeten. Ők jönnek most a Rome Wasn't Built in the Day, a Besten, a legjobb zenék között.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Műteni kell a Gripen pilótáját. 60-nál több településen írtják a vérszívókat, olívaolajaknál talált hibát a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Gyakorlat közben történt a szolnoki Gripen baleset. A vadászgép egy másik repülőgéppel szimulált légiharcot vívott éppen, amikor hibajelzést kapott. Ezért megkezdte a landolást, a leszállás után a pilóta katapultált. A fedélzeten rakéta és gépágyú lőszer is volt, a pilóta felkészültségének és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj, mondta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Amíg ki nem derül, mi okozta a katasztrófát, felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését, addig a készenléti gépek látják el szolgálati feladataikat. A pilótát meg kell műteni, az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház közölte, hogy gerincsérülést szenvedett a tiszt, de az állapota jó. A beavatkozást várhatóan holnap végzik el. Öt vármegye 63 településen gyérítik a szúnyogokat a héten. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodabaúj-Zemplénben földi permetezést végeznek az esti éjszakai órákban. Az aszály miatt nagyobb szúnyogtenyészőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék viszont kedvezhet az inváziós fajoknak. Ezeknek már a virágalátétekben, hordókban vagy a locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a polcokról a forgalmazó. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy az érintett Olitalia és Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű törköly olívaolajakban határértéket meghaladó ásványolaj szennyezettséget mértek. Az egészségre káros anyag feltehetően gépek kenőanyagaiból, feldolgozás során vagy csomagolóanyagokból kerülhetett a termékbe. Azt kérik, hogy az érintett ételeket ne fogyasszák el. Német kórházból elvitt beteg csecsemőt találtak a magyar rendőrök. A kisbabát engedély nélkül vitték el az egészségügyi intézményből, emiatt körözést adtak ki a német hatóságok. A csecsemőt az M43-as autópálya egyik pihenőjénél feltartóztatott kocsiban találták meg a csongrádcsanádi rendőrök. A babát a mentők segítségével stabil állapotban vitték kórházba, ahol megkapta a szükséges orvosi ellátást. Majd rész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég, eső nem lesz és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcs.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Manta Jordan, this is how we do it. Fateless Insomnia, M&S presents The Girl Next Door és a Sussol Nugget, illetve Black Eyed Peas Buries the Love. Ezeket az előadókat és ezeket a dalokat kínálom a következő órára 9 és 10 óra között itt a Best and Basement Jack's Good Luck. Ezzel pedig indulunk már is.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

Ezt a film a legjobb zenék. Igen, ez a Fate lesz, már nem az a Fate lesz, mint ami Maxi Jazz-zel volt. De így is nagyon jók. Így is nagyon szeretjük őket. Szóval, hogyha úgy gondolják, akkor ugyanúgy, mint eddig, jöhetnek nyugodtan egy-két évente. Szigetre, önálló koncerttel, bármely más fesztiválra. Várjuk őket szeretettel. Az Insomnia a legnagyobb. Érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék. Nagyon gyorsan elhadartam az időjárással kapcsolatos infokat, azért mondok egy picit pontosabbat és részletesebbet a holnapi napra vonatkozólag. Szóval 30 napos nappali maximumra lehet számítani, ami nem olyan rossz, az már egy picit kellemetlenebb, hogy záporokra és zivatarokra is kell számítani holnap országszerte.

FM a legjobb zenék, 3-ból 3 a harmadikról, hogy ez pontosan mit is jelent. Hát kereken 20 évvel ezelőtt jelent meg Nelly Furtado harmadik nagy lemeze, a Loose, amelyről az első 3 kislemez kivétel nélkül felkerült az amerikai kislemezlista élére, és ott hetekig letaszíthatatlanok voltak. Nem csak a Promiscuous, nem csak a Man Eater, de most

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Az iskola kezdési támogatás első része már a rászorulóknál van. Nem volt baj a vizsgált tanszerekkel, óvják a forróságtól a sorompókat. Villányi Eszter vagyok. Megérkezett a rászoruló családokhoz az iskola kezdési támogatás első fele. Az 50 ezer forintot a családi pótléktól külön utalta vagy kézbesítette a Magyar Államkincstár. A támogatás több mint 400 ezer gyermeket érint, és a már meglévő nyilvántartások alapján automatikusan jár, ezért külön kérelmet nem kellett benyújtani. A második ugyancsak 50 ezer forintos részletet novemberben iskoláztatásra fordítható utalványként kapják meg a jogosultak. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők csütörtökön a média tanács vezetőit jelölő bizottság létrehozásáról dönthetnek, majd szakképzési és igazságügyi törvénymódosításokat vitathatnak meg. Pénteken titkos szavazással választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Az augusztus utolsó napjára tervezett újabb rendkívüli ülés várhatóan elmarad. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Hővédőbe vonatta lóvja sorompóit a rendkívüli melegtől a MÁV. Az anyagot azokra a kis épületekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései működnek. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal is csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban hibásodnak meg a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. Legalább 140 autó égett ki egy ipari parkban a londoni Gatwick repülőtér közelében. A lángok több órán át tomboltak, és egy autószerelő műhelyt, valamint reptéri utasok járműveit is elpusztították. Senki sem sérült meg, a tűz azonban megrongálta az elektromos hálózatot, ezért több mint 2000 otthonban szünetelt az áramszolgáltatás. A rendőrség gyújtogatás gyanújával őrizetbe vett egy 67 éves férfit, akit később óvadék ellenében szabadon engedtek. Nagy rész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfenhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a fenhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Szépen körbeutazunk a földet a következő 60 percben itt a Best FM-en. Ellátogatunk majd Komodóba, Mauro Picottónak köszönhetően, aztán egy kis kaliforniai kiruccanás Tupackkel, sőt, igazából Amerikában kétszer is ellátogatunk, mert hogy a sor leges legelején Jakarta érkezik az American Dream-nel itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best

Köszönöm a legjobb zenék. Idén áprilisban egy önálló klubest keretein belül volt látható és hallható Mauro Picotto Budapesten. Mondhatni, hogy ez egy előrehozott kárpótlás volt azért, mert hogy az idei Parádé Remembert augusztus utolsó hétvégén cserébe viszont kihagyja. Érkezik ő, és persze a Komodo, itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék, ez a Tupac Shakur per második hete. És hogyha jók az ügyészek, jó kérdeznek az ügyvédek, akkor lehet, hogy pont a 30. évfordulóra kiderül végre, hogy ki is ölte meg 96. szeptember 7-én Tupac Shakur.

Best FM a legjobb zenék 52 évvel ezelőtt. 1974. augusztus 16-án volt az Aerosmith első tévés szereplése egy amerikai talkshowban. Most kép nélkül, csak hangban érkezik tőlük az Amazing.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Még 60 perc, és véget ér a hétfő, és ezzel együtt pedig kezdődik a kedd, az idei augusztus utolsó keddje. Mert hogy a jövő kedd, az már kőkeményen szeptember 1-e lesz. A mai utolsó 60 percben George Michael jön majd Mary J. Blige-al, és az ezzel, itt lesz majd az En Vogue is, a Nina Sky után.
1: Ez a Night Shift a Best

Basta fama legjobb zenei Ghostface, három duettet készített George Michael, amelyben hölgyek voltak a partnerei, viszont ez a három hölgy az R&B három legnagyobb divája. A Know You Were Waiting For Me Aretha Franklinnel, az If I Told You That Whitney Houstonnal, és az Ez Mary J. Blige-a. Hát ez jön most itt a Westen, a legjobb zenei között.

Best FM a legjobb zenék, ahogy azt korábban jeleztem, most értünk el a hétfő végére. Ennyi volt a Night Shift, holnap 6-kor érkezünk. Hát hangja olyan lesz, mint a lány a népmesében, hogy jön is, meg nem is, hoz is ajándékot, meg nem is. Szabadságom van hangja, de persze azért mix nélkül nem hagy minket, szóval a 120 percnyi funky holnap is garantált lesz 6 és 8 között. Jön az MP-ből, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.